0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Érkeznek a ponthatárok, tájékoztató sorozatot indított a helyén Pál Gyermekkórház, szeles marad az idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Ma este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly. Mondta el a rádiónknak Vanó Renát, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermeknevelő alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Egészségügyi tájékoztató sorozatot indította a helyén Pál Gyermekkórház. A közösségi oldalukon 30-40 perces tematikus beszélgetéseket tesznek közzé. Ezek során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A helyim online rendelés című sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek. Az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. Nincsenek könnyű napjai az allergiásoknak. Az év ezen időszakában többféle allergén pollenje van jelen a levegőben. A késői virágzású fák, a pázsitfőfélék, a csalánfélék és egyes kültéri allergéngombák is okozhatnak tüneteket az arra érzékenyeknél, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ők tüsszögést, orfolyást, szemmiszketést, könnyezést is tapasztalhatnak. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Az oltalom a fehér, a vörös és a schiller borokra terjed ki. Az Európai Bizottság közölte, a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok ízvilágát a térség földrajzi adottságai alakítják. Az itteni nedők intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss, élénk savszerkezetükről ismertek. A több-kevesebb napsütés mellett egy hideg front miatt többször erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, elszortan záporok, zivatarok is kialakulhatnak majd. Élénk erős lesz a nyugatias irányú szél, 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap már többet süt a nap, de még így is megnövekedhet a gomoly felhőzet, főleg az északi középhegység térségében és az Alföldön várható csapadék. Szombaton sok napsütésre számíthatunk majd, és a szél is mérséklődik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Vasútfejlesztési program indul. Újabb korlátozások a 25-ös főúton. Kreatív alkotókat vár a Design Eger. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 23-a van, csütörtök. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre. Megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre. Fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. Újabb forgalomkorlátozások léptek életbe a 25-ös főút Egri szakaszán, hívta fel a figyelmet a heol.hu. A Lajosvárosban a Pozsonyi utca és a Volántelep között kétszer egy sávon haladhat a forgalom a felújítás miatt. Mától lezárták a Kerecsen felé vezető oldalon a Tompa utcai, a belváros felé pedig az Aradi utcai buszmegállót. A Mátyás Király úton, a Galagonyás utca és a Vincellér iskola utca között szintén ma építik ki a terelést, pénteken pedig aszfaltmarást végeznek. Több mellékutcába nem lehet bekanyarodni, ezért torlódásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. A felújítás várhatóan november közepéig tart. Kreatív vállalkozások és alkotók jelentkezését várják az első Design Eger program sorozatra. A Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján számolt be róla, hogy a rendezvényt október 8-a és 18-a között tartják. Kézművesek, tervezők, fotósok, filmesek, gasztronómiai és szépségipari vállalkozások, valamint kulturális, oktatási és civil szervezetek is csatlakozhatnak. Műhely bemutatóval, kiállítással, előadással, foglalkozással vagy üzemlátogatással is lehet jelentkezni. A rendezvénysorozat lehetőséget ad a Heves megyei alkotóknak és vállalkozásoknak, hogy bemutassák munkájukat és új érdeklődőket érjenek el. Jelentkezni online lehet augusztus 31-ig. Pályafelújítás zajlik a Vámos-Györk-Gyöngyös vasútvonalon, ezért augusztus végéig pótlóbuszok szállítják az utasokat a két település között. A város emlékeztetett, amint egy 1,1 milliárd forintos beruházás során síneket és vasbetonaljakat cserélnek, pályaszakaszokat újítanak fel, valamint vasúti átjárókat korszerűsítenek. A munkák célja, hogy megszüntessék a jelenlegi sebességkorlátozásokat, csökkenjen a menetidő és megbízhatóbbá váljon a közlekedés. A felújítás után a vonatok ismét akár 80 km-es óránkénti sebességgel haladhatnak az érintett szakaszon. A munkálatok várhatóan augusztus 31-ig tartanak. Addig Vámos-György és Gyöngyös között vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt vezérigazgató.
3: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatolók testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorokat szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
2: Vissza nem térítendő támogatással segíti a saját vállalkozást indító álláskeresőket a Heves Vármegyei Kormányhivatal. A honlapjukon azt írják, a programra azok jelentkezhetnek, akik legalább egy hónapja regisztrált álláskeresők, és elvégzik a vállalkozás indításhoz szükséges felkészítő képzést. A sikeresen végzők 6 hónapon át havi 322.800 forintos támogatást kaphatnak, vagy emellett legfeljebb 3 millió forint tőketámogatást is igényelhetnek eszközvásárlásra. A jelentkezéseket augusztus 14-éig várják. A program keretében szeretnék elérni, hogy minél többen saját vállalkozással teremtsenek maguknak megélhetést. Újabb szakaszába lépett az Egri keleti elkerülő út előkészítése, tudta meg a heol.hu. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közbeszerzést írt ki az út engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére. A tervezőirodák augusztus 6-áig nyújthatják be ajánlataikat. A tervek szerint az új út az M25 autóút körforgalmától indul, Eger keleti oldalán halad és összeköti a 24-es és a 25-ös főutat. Az elkerülő út mintegy 17 km hosszú lesz. A beruházás része 13 körforgalom, több új és átépített csomópont, hidak, valamint kerékpárút és járdák kialakítása is. A mostani eljárás kizárólag a tervezési feladatokra vonatkozik. Megkezdődik a Viszneki út felújítása Karácsondon, ezért a következő hetekben időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani. Olvasható a heol.hu-n. Az aszfaltozás idején az útszakaszt teljesen lezárják a járműforgalom elől, és lesznek napok, amikor az utcába be és kihajtani sem lehet. A beruházás a Magyar Falu program támogatásával valósul meg, amelyhez az önkormányzat csaknem 2 millió 800 ezer forint önerőt is biztosít. A kivitelezés várhatóan 2 hétig tart, és kedvező időjárás esetén még júliusban befejeződik. Országos dinnyellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomonkövethetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, így lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükség.
2: Országos fejlesztési program részeként az Egri mentőállomás is megújulhat. Az Országos Mentőszolgálat honlapján számolt be róla, hogy 20 mentőállomás energetikai korszerűsítésére összesen 1 milliárd 250 millió forintot fordíthat. A beruházás során javíthatják az épületek hőszigetelését, kicserélhetik a nyílászárókat, korszerűsíthetik a fűtési és hűtési rendszereket, valamint az elektromos hálózatot. Több helyszínen napelemeket is telepíthetnek. A fejlesztésnek köszönhetően az Egri mentőállomás energiahatékonyabban és gazdaságosabban működhet, miközben a dolgozók munkakörülményei is javulhatnak. Új közösségi tér kialakítását készítik elő az Egri érsekkertben, írják a város honlapján. Már keresik azt a tervezőt, aki elkészíti a fejlesztés terveit. Olyan parkot alakítanának ki, ahol a gyerekek, a fiatalok és az idősebbek is kikapcsolódhatnak. Játékok, pihenőhelyek, zöld területek, valamint sportolásra és szabadidős programokra alkalmas részek is helyet kapnának. A tervezési feladatra minden megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező jelentkezhet. Az ajánlatokat augusztus 7-éig várják. Az Egererdő ZRT szilvásváradi erdészetének munkatársai 3 helyszínen 4 röngátat építettek. A természetes anyagból készült létesítmények a csapadékvíz visszatartását segítik. Lassítják a víz lefolyását, csökkenthetik a hirtelen lezúduló csapadék okozta károkat, és elősegítik, hogy több víz szivárogjon a talajba. A közösségi oldalukon azt írták, a fejlesztéssel az erdő vízháztartásának javítását és a szárazabb időszakok hatásainak mérséklését szeretnék elérni. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemes nyári idő vár ránk. A nappali hőmérséklet többnyire 25 és 28 fok között alakulhat, ami már jóval elviselhetőbb lesz a korábbi kánikulánál. A napsütés továbbra is meghatározó marad, de időnként megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan még kialakulhat egy-egy szápor vagy zivatar, de a legtöbb helyen hosszabb száraz időszakokra számíthatunk. A szél időnként élénkebbé válhat.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó reggelt kívánok, július 23-a csütörtök, ez áll a naptárban, és egy női név, Lenke. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak, egy picit később a Spice Girls, előtte még Diaz és Menta jön, most pedig a Destiny's Child soraiban egy szülinapossal, Michelle Williams-el, aki 1980-ban ugyanezen a napon született. Szól már is a Survivor-e Besten. Max M. Levente vagyok, ez a
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 204. napján, július 23-a a Lenkék névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos Best hallgatóinknak egyaránt. A következő percekben Rúzsa Magdi dalával, most pedig a No Doubt slágerével It's My Life. Ha dugó baleset van, névnapos, szülinapos szeretne bárki megünnepelni. Még egyszer hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Rest FM a legjobb zenék. Marad a mérsékelten meleg idő. Ma egy picivel több felhővel, egy érkező hidegfront miatt, és nagyobb esély lesz záporok, zivatarok kialakulására is. Közben 23-29 fok között alakul a maximum. Részletek és a folytatás a hírek végén. Mindjárt fél hét, jó reggelt, Justin Timberlake, Like I Love You című dalát pedig nem olyan sokára meghallgatjuk teljes egészében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Vasútfejlesztési program indul. Újabb korlátozások a 25-ös főúton. Csapadékra csak minimális az esély. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 23-a van, csütörtök. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint. A beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre. Megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre. Fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. Újabb forgalomkorlátozások léptek életbe a 25-ös főút Egri szakaszán, hívta fel a figyelmet a heol.hu. A Lajosvárosban a Pozsonyi utca és a Volántelep között kétszer egy sávon haladhat a forgalom a felújítás miatt. Mától lezárták a Kerecsen felé vezető oldalon a Tompa utcai, a belváros felé pedig az Aradi utcai buszmegállót. A Mátyás Király úton, a Galagonyás utca és a Vincellér iskola utca között szintén ma építik ki a terelést, pénteken pedig aszfaltmarást végeznek. Több mellékutcába nem lehet bekanyarodni, ezért torlódásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. A felújítás várhatóan november közepéig tart. Pályafelújítás zajlik a Vámos-György-Gyöngyös vasútvonalon, ezért augusztus végéig pótlóbuszok szállítják az utasokat a két település között. A város emlékeztetett, amint egy 1,1 milliárd forintos beruházás során síneket és vasbetonaljakat cserélnek. Pályaszakaszokat újítanak fel, valamint vasúti átjárókat korszerűsítenek. A munkák célja, hogy megszüntessék a jelenlegi sebességkorlátozásokat, csökkenjen a menetidő és megbízhatóbbá váljon a közlekedés. A felújítás után a vonatok ismét akár 80 km-es óránkénti sebességgel haladhatnak az érintett szakaszon. A munkálatok várhatóan augusztus 31-éig tartanak. Addig Vámos-György és Gyöngyös között vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is kellemes, kiegyensúlyozott nyári idő várható térségünkben. Az előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet jellemzően 24 és 29 fok között alakulhat, vagyis az évszakhoz képest kissé visszafogott melegre számíthatunk. A napsütés lesz meghatározó, csak időnként jelenhet meg kevés gomoly vagy fátyol felhő az égen. Csapadékra csak minimális az esély. A következő napok nagy részében száraz idő valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Best FM. Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Best FM, a legjobb zenék. Július 23-án csütörtökön egy hidegfront hatására a napos időszakok mellett több lesz a felhő, a gomoly felhő, és több helyen kialakulhat eső, zápor, itt-ott zivatar is. 23-29 fok között alakul a maximum. A következő napokban is a maihoz hasonló időre lehet készülni, és a következő percekben, órákban is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereire. Jön már is Segi, és az It Wasn't Me, a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A spanyol tengerpartra kirándulunk majd hét után a Negrokánnal. És jön a halott pénz is Báj Alexszel. Mindenek előtt azonban a friss hírek, aztán szólnak tovább a legjobb zenék. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Túraútvonalakat fejlesztenének Egerben. Tovább gyűjtenek a tűzkárosultaknak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma este érkeznek a felsőoktatás ponthatárok. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület tagjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: A felvi.hu-n közlik az összes szak ponthatárát, de a végleges pontszámokat az e-felvételiben is meg lehet majd nézni, a rendszer telítettsége miatt leginkább péntek reggeltől. Akik kérték, SMS-ben is megkapják az eredményt. A nagy Egedhegy környékét tennék kényelmesebbé és könnyebben bejárhatóvá a túrázók számára Egerben. A város honlapján elérhető kiírás szerint az önkormányzat most tervezőt keres a fejlesztés előkészítéséhez. Szeretnék javítani a gyalogos kirándulók számára a lehetőségeket, és könnyebben elérhetővé tenni a hegy természeti és földtani értékeit. Mivel a nagy Egedhegy Natura 2000-es, vagyis védett terület, a munkák során a természet megóvására is kiemelten figyelnek. A tervezői munkára minden megfelelő szakember jelentkezhet, az ajánlatokat augusztus 13-áig várja az önkormányzat. Továbbra is várják a segítséget a Rudivár utcai tűz károsultjainak Egerben. Hívta fel a figyelmet az egerhírek.hu. A július 13-i tűzben egy háromszintes ház vált lakhatatlanná. Három család, összesen 13 ember veszítette el otthonát és szinte mindenét. Személyi sérülés nem történt. A családok számára pénzbeli és tárgyi adományokat is gyűjtenek. Elsősorban gyermekruhákra, játékokra, tanszerekre, pelenkára, tartós élelmiszerre, tisztálkodási szerekre, ágyneműre és alapvető konyhai eszközökre van szükség. A felajánlásokat hétköznapokon lehet leadni az Összefogás Fejlődjünk Együtt alapítvány EGRI gyűjtőpontján. Stabilabb időjárási helyzet alakulhat ki környékünkön. Az előrejelzések szerint a következő napokban sok napsütésre számíthatunk, miközben a nappali hőmérséklet többnyire 25 és 29 fok között alakul. A korábbi frontok után szárazabb levegő érkezik. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hétvégén fokozatos melegedés körvonalazódik, de a forróság várhatóan majd csak a jövő héten tér vissza.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hanzons, Bee Gees, Oasis mind-mind testvérek alkotta a zenekarok többségében. A The Corrs aztán meg pláne, hiszen a tagok majdnem mindegyike tesó. Szám szerint négyen, a Breathless szól már is, 7 óra elmúlt, hello, Max Levente vagyok, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó utat, jó készülődést, jó munkát a Best FM-mel, a szabadságolóknak pedig jó pihenést kívánok.
0: Best FM.

Örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és lesz még valaki.
1: Élvezd!
0: Ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Július 23-án, aki erre a hétre időzítette az éves szabadságát és szeret strandolni, az most nem annyira örül ennek a fajta időjárásnak. Egyébként mi pedig igen, annak, hogy nincs kánikula. Hogyha munkába menet pedig már is közlekedési információja van valakinek, várom 0620 55 55 155. A következő percekben hozom Janet Jackson slágerét, That's the way love goes. Mindjárt a halott pénz jön by Alexel, most pedig Emily Sandé és a Next to Me a bestem.

0: Best FM a legjobb zenék. Az amerikai nevű skót zenekar folytatja a friss hírek után. Jön a Texas és az I Don't Want a Lover. Mindjárt 7:30. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, jó pihenést a héten szabadságukat töltő Best FM hallgatóknak. Egy hidegfront miatt ma több felhő lesz az égen, és nagyobb esélye lehet zápor, zivatar, közben 23-29 fok között alakul a maximum. Részletek a hírek végén, aztán zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Afrikai sertéspest is, biztatóak az eredmények. Megújul a Szent István szobor. Kiszáradt az Egerpatak Almárnál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt fel is számolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldhatták. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébik elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehető leghamarabb felszámolásra kerülhessen a sertés, afrikai sertéspestis járvány.
1: Jó ütemben halad a Szent István szobor felújítása az Egri várban, tudatta az Eger Hírek. Az alkotást már megtisztították, kijavították a repedéseit és megerősítették a kőzetét. Jelenleg az eredeti festés helyreállításán dolgoznak. A következő hetekben pótolják a jogar hiányzó fejét is, hogy az alkotás minél inkább visszakapja eredeti megjelenését. A teljesen felújított Szent István szobrot ősszel láthatja újra a közönség. Az ünnepélyes avatást október 17-én az Egri várnapján tartják. Szinte teljesen eltűnt a víz az Egerpatak almári szakaszán a heol.hu szerint. A tartós csapadékhiány és a hőség miatt a meder több pontján már csak száraz kövek és repedezett iszap látható. A vízügyi adatok szerint július 21-én kedden mínusz 4 cm-es vízállást mértek Almárnál, miközben néhány nappal korábban még 10-20 cm körül állt a víz. A negatív érték azt jelenti, hogy a vízszint a mérce meghatározott nullpontja alá süllyedt. Ez nem jelenti azt, hogy a patak teljes hosszában kiszáradt, az almári szakaszon azonban szinte teljesen eltűnt a felszíni víz. Érdemi javulást egy hosszabb, csapadékosabb időszak hozhat. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is kellemes, kiegyensúlyozott nyári idő várható térségünkben. Az előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet jellemzően 24 és 29 fok között alakulhat, vagyis az évszakhoz képest kissé visszafogott melegre számíthatunk. A napsütés lesz meghatározó, csak időnként jelenhet meg kevés gomoly vagy fátyol felhő az égen. Csapadékra csak minimális az esély. A következő napok nagy részében száraz idő valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ma 65 éves Woody Harrelson amerikai színész, láthattuk például a Születettgyilkosokban. És egy napon és egy évben születtek Martin Lee Gore-ral, a Depeche Mode együttes alapítójával, dalszerzőjével, gitárosával, billentyűsével, vokálosával és énekesével egyben. Ma 61 éves Slash, a Guns N' Roses gitárosa. 37 éve ezen a napon született Daniel Radcliffe színész, Harry Potter megformálója. És 1980. július 23. megszületett Michelle Williams, a Destiny's Child egyik harmada. Sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek még egyszer, mondom, hívható SMS és Viber számunkat 0620 55 55 155. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, július 23-án csütörtökön, ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen, ezért már mától erősebb forgalomra kell készülni az M3-ason, Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-ason a 13-as és a 18-as kilométer között a leállósávot csak a VIP, azaz VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. Illetve a hétvége során Mogyoród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra, néha rendőri irányításra kell készülni, ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérnek a szervezők. Jó utat, óvatosan, ha dugó baleset van, én is várom az infót, 0620 55 55 155. 8 után hozom Madonnát! És énekel a felejthetetlen Fábián Júli is. Rögtön a friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Tenger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Vasútfejlesztési program indul. Újabb korlátozások a 25-ös főúton. Csapadékra csak minimális az esély. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 23-a van, csütörtök. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint. A beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre. Megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre. Fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. Újabb forgalomkorlátozások léptek életbe a 25-ös főút Egri szakaszán, hívta fel a figyelmet a heol.hu. A Lajosvárosban a Pozsonyi utca és a Volántelep között kétszer egy sávon haladhat a forgalom a felújítás miatt. Mától lezárták a Kerecsen felé vezető oldalon a Tompa utcai, a belváros felé pedig az Aradi utcai buszmegállót. A Mátyás Király úton, a Galagonyás utca és a Vincellér iskola utca között szintén ma építik ki a terelést, pénteken pedig aszfaltmarást végeznek. Több mellékutcába nem lehet bekanyarodni, ezért torlódásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. A felújítás várhatóan november közepéig tart. Pályafelújítás zajlik a Vámosgyörg-Gyöngyös vasútvonalon, ezért augusztus végéig pótlóbuszok szállítják az utasokat a két település között. A város emlékeztetett, amint egy 1,1 milliárd forintos beruházás során síneket és vasbetonaljakat cserélnek. Pályaszakaszokat újítanak fel, valamint vasúti átjárókat korszerűsítenek. A munkák célja, hogy megszüntessék a jelenlegi sebességkorlátozásokat, csökkenjen a menetidő és megbízhatóbbá váljon a közlekedés. A felújítás után a vonatok ismét akár 80 km-es óránkénti sebességgel haladhatnak az érintett szakaszon. A munkálatok várhatóan augusztus 31-ig tartanak. Addig Vámosgyörg és Gyöngyös között vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is kellemes, kiegyensúlyozott nyári idő várható térségünkben. Az előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet jellemzően 24 és 29 fok között alakulhat, vagyis az évszakhoz képest kissé visszafogott melegre számíthatunk. A napsütés lesz meghatározó, csak időnként jelenhet meg kevés gomoly vagy fátyol felhő az égen. Csapadékra csak minimális az esély. A következő napok nagy részében száraz idő valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Mentolos cukorka Robbie Williams szerint ez esett ki a szájából a foci VB-n adott egyik interjúja alatt, valami fehér, amit aztán lesöpört, és sokan arra gyanakszanak, hogy visszaesett és valamiféle kábítószer-szerű anyag volt az, nem pedig mentolos cukorka. A Rock DJ-vel indul az óra 4 perccel múlt 8. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak. 20 55 55 155 telefon, SMS, Viber, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Szerencsére balesetről nem tudok, ha valakinek mégis van információja ilyesmiről, elküldheti hívható SMS Viber számunkra 0620 55 55 155. Az biztos, hogy a hétvégi Forma 1-es futam miatt nagyobb forgalomra kell készülni az M3-ason már mától és a 3-as főúton, illetve Mogyoród térségében. Megyünk tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, hamarosan Paul Johnsonéval szól a Get Get Down, de mindenek előtt Fábián Juli és Zuhacker közöse a Girlie a Besten. Jó reggelt!

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Egy hideg fronthoz elszórtan záport, zivatart, borongósabb nap elé nézünk. Részletek a hírekben, aztán a Fate lesz klasszikus, a dübörög az Insomnia. Mindjárt a Besten, rögtön 8:30. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Túraútvonalakat fejlesztenének Egerben. Tovább gyűjtenek a tűzkárosultaknak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma este érkeznek a felsőoktatás ponthatárok. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta el rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: A felvi.hu-n közlik az összes szakpont határát, de a végleges pontszámokat az e-felvételiben is meg lehet majd nézni, a rendszer telítettsége miatt leginkább péntek reggeltől. Akik kérték, SMS-ben is megkapják az eredményt. A nagy Egedhegy környékét tennék kényelmesebbé és könnyebben bejárhatóvá a túrázók számára Egerben. A város honlapján elérhető kiírás szerint az önkormányzat most tervezőt keres a fejlesztés előkészítéséhez. Szeretnék javítani a gyalogos kirándulók számára a lehetőségeket, és könnyebben elérhetővé tenni a hegy természeti és földtani értékeit. Mivel a nagy Egedhegy Natura 2000-es, vagyis védett terület, a munkák során a természet megóvására is kiemelten figyelnek. A tervezői munkára minden megfelelő szakember jelentkezhet. Az ajánlatokat augusztus 13-áig várja az önkormányzat. Továbbra is várják a segítséget a Rudivár utcai tűz károsultjainak Egerben. Hívta fel a figyelmet az egerhírek.hu. A július 13-i tűzben egy háromszintes ház vált lakhatatlanná. Három család, összesen 13 ember veszítette el otthonát és szinte mindenét. Személyi sérülés nem történt. A családok számára pénzbeli és tárgyi adományokat is gyűjtenek. Elsősorban gyermekruhákra, játékokra, tanszerekre, pelenkára, tartós élelmiszerre, tisztálkodási szerekre, ágyneműre és alapvető konyhai eszközökre van szükség. A felajánlásokat hétköznapokon lehet leadni az Összefogás Fejlődjünk Együtt alapítvány EGRI gyűjtőpontján. Stabilabb időjárási helyzet alakulhat ki környékünkön. Az előrejelzések szerint a következő napokban sok napsütésre számíthatunk, miközben a nappali hőmérséklet többnyire 25 és 29 fok között alakul. A korábbi frontok után szárazabb levegő érkezik. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hétvégén fokozatos melegedés körvonalazódik, de a forróság várhatóan majd csak a jövő héten tér vissza.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Most pedig megyünk tovább azzal a Sillel, aki pontosan egy hét múlva ad koncertet Budapesten az NBM Domban. Kiss from a Rose Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz pillanatokon belül, úgyhogy meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jövök vissza többek között Lenny Kravitzzel. Aki jó 10-essel fiatalabbnak tűnik, mint amennyi. Persze, mint mindig, most is jönnek magyar előadók is. Itt lesz például a Kelemen kabátban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Legyen a nyár a megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Afrikai sertéspest is. Biztatóak az eredmények. Megújul a Szent István szobor. Kiszáradt az Egerpatak Almárnál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt fel is számolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldhatták. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébik elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehető leghamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
1: Jó ütemben halad a Szent István szobor felújítása az Egri várban, tudatta az Eger Hírek. Az alkotást már megtisztították, kijavították a repedéseit és megerősítették a kőzetét. Jelenleg az eredeti festés helyreállításán dolgoznak. A következő hetekben pótolják a jogar hiányzó fejét is, hogy az alkotás minél inkább visszakapja eredeti megjelenését. A teljesen felújított Szent István szobrot ősszel láthatja újra a közönség. Az ünnepélyes avatást október 17-én az Egri várnapján tartják. Szinte teljesen eltűnt a víz az Egerpatak almári szakaszán a heol.hu szerint. A tartós csapadékhiány és a hőség miatt a meder több pontján már csak száraz kövek és repedezett iszap látható. A vízügyi adatok szerint július 21-én kedden mínusz 4 cm-es vízállást mértek Almárnál, miközben néhány nappal korábban még 10-20 cm körül állt a víz. A negatív érték azt jelenti, hogy a vízszint a mérce meghatározott nullpontja alá süllyedt. Ez nem jelenti azt, hogy a patak teljes hosszában kiszáradt, az almári szakaszon azonban szinte teljesen eltűnt a felszíni víz. Érdemi javulást egy hosszabb, csapadékosabb időszak hozhat. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is kellemes, kiegyensúlyozott nyári idő várható térségünkben. Az előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet jellemzően 24 és 29 fok között alakulhat, vagyis az évszakhoz képest kissé visszafogott melegre számíthatunk. A napsütés lesz meghatározó, csak időnként jelenhet meg kevés gomoly vagy fátyol felhő az égen. Csapadékra csak minimális az esély. A következő napok nagy részében száraz idő valószínű.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Amikor nyaralunk és ilyen idő van, na, mi akkor szoktunk elmenni kirándulni. A strandolós helyett, tehát ma van a kirándulós nap, de ne tessék feladni, holnap után újból napsütésesebb idő vár ránk. Dongi Vap, ez a jó tanács a Sikénnek és Brian Adamsnek is. 5 perccel múlt 9, hello, Max Emlerante vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. A papíron 62 éves, de a valóságban alig 50-nek tűnő Lenny Kravitzet hallottuk, akinek egyik furcsasága, hogy bőrnadrágban vagy farmerben edz. A színpadon is bőrnadrágban vagy farmerben lépek fel, mondta. Ezért ezekben edzek, így bármikor és bárhol be tudok iktatni egy edzést. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Amy Winehouse-tól a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Ki hol volt a 99. augusztus 11-i napfogyatkozáskor? Amíg előássuk emlékeinkből a pontos lokációt, szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy újból átélhetjük, hát ha nem is a teljes napfogyatkozást, ahhoz egy picit utazni kéne, de hazánkban durván a nap 50%-át takarja majd ki augusztus 12-én naplemente tájékán a hold. A fővárosban például 19 óra 56 perckor éri el a csúcspontját a jelenség, ekkor a hold nagyjából 56%-osan takarja majd ki a napot, mivel mindez a horizont közelében történik, tiszta, felhőmentes idő esetén érdemes egy jó, magas helyet választani, ha fotózni szeretnénk. Chocolate Puma, Always and Forever. Ez a folytatás a Besten.

Best FM a legjobb zenék, mint hogyha csak a mai időjárás aláfestő zenét hallgattuk volna, olyan szomorkás, borongós. Ilyen nap elé nézünk, hidegfronthoz több felhőt, záporokat, zivatarokat. A következő percek pedig elhozzák a 90-es és 2000-es évekből Warren G dalát, Regulate címmel. Énekel mindjárt Dérheni, most pedig Rihanna folytatja az SOS-szel a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hétvégén Forma 1, és már mától nagyobb forgalomra kell készülni az M3-oson, a 3-as főúton, illetve Mogyoród térségében. Például az M3-oson a 13-as és 18-as kilométer között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. VIP vendégek pedig nálunk is lesznek 10 után. Keresem a lány. Szóval majd a Keresem a lányt, és énekel Whitney Houston is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 10 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Tenger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Vasútfejlesztési program indul. Újabb korlátozások a 25-ös főúton. Csapadékra csak minimális az esély. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 23-a van, csütörtök. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre. Megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre. Fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. Újabb forgalomkorlátozások léptek életbe a 25-ös főút Egri szakaszán, hívta fel a figyelmet a heol.hu. A Lajosvárosban a Pozsonyi utca és a Volántelep között kétszer egy sávon haladhat a forgalom a felújítás miatt. Mától lezárták a Kerecsen felé vezető oldalon a Tompa utcai, a belváros felé pedig az Aradi utcai buszmegállót. A Mátyás Király úton, a Galagonyás utca és a Vincellér iskola utca között szintén ma építik ki a terelést, pénteken pedig aszfaltmarást végeznek. Több mellékutcába nem lehet bekanyarodni, ezért torlódásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. A felújítás várhatóan november közepéig tart. Pályafelújítás zajlik a Vámosgyörg-Gyöngyös vasútvonalon, ezért augusztus végéig pótlóbuszok szállítják az utasokat a két település között. A város emlékeztetett, amint egy 1,1 milliárd forintos beruházás során síneket és vasbetonaljakat cserélnek. Pályaszakaszokat újítanak fel, valamint vasúti átjárókat korszerűsítenek. A munkák célja, hogy megszüntessék a jelenlegi sebességkorlátozásokat, csökkenjen a menetidő és megbízhatóbbá váljon a közlekedés. A felújítás után a vonatok ismét akár 80 km-es óránkénti sebességgel haladhatnak az érintett szakaszon. A munkálatok várhatóan augusztus 31-ig tartanak. Addig Vámosgyörg és Gyöngyös között vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is kellemes, kiegyensúlyozott nyári idő várható térségünkben. Az előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet jellemzően 24 és 29 fok között alakulhat, vagyis az évszakhoz képest kissé visszafogott melegre számíthatunk. A napsütés lesz meghatározó, csak időnként jelenhet meg kevés gomoly vagy fátyol felhő az égen. Csapadékra csak minimális az esély. A következő napok nagy részében száraz idő valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kitartást kívánok a borongósabb naphoz, a nyaralóknak meg aztán pláne. Július 23, csütörtök, sok boldogságot a lenkéknek, és istenéltesse a szülinaposokat is. 5 perc elmúlt 10, a French Affair kezd abban az órában, amelyben olyan nevekkel találkozhatunk még, mint Nelly Furtado, Kenny Williams, jön David Guetta, Just a Little More Love-vel, Beyoncé és a Spice Girls is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Jön a World Celebration Kanye Williams-től, és ünnepel a dél-koreai Psy is, akinek Gangnam Style című klipje átlépte a 6 milliárdos megtekintést a YouTube-on. A dal ezzel az első olyan K-pop videó lett, amely elérte ezt a nem mindennapi nézettségi számot.
1: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M5-ösön Budapest felé Ócsánál, Szeged felé pedig Újhartyán közelében kell munkavégzés miatti torlódásra készülni, és ugyanez a helyzet, egy sávot lezártak az M0-áson az M5-ös felé a Hárosi Dunahíd előtt, ott is lassabb a haladás, illetve ezen a hétvégén rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat az M3-ason, a 3-as főúton és ugyan blokk Mogyorót térségében. Nagyobb autós és gyalogos forgalomra kell számítani. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában többek között Justin Timberlake sírja el a nyaralók nagy bánatát a rossz idő miatt. Cry Me a River, és itt lesz a halott pénz is. Ha közben dugó baleset van valahol, várom az infót 0620 55 55 155. Nem sokára újból szólnak a legjobb zenék itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Áfamentesek lesznek a receptköteles gyógyszerek, ahol nem locsoltak, ott alig termett búza Békésben. Fontos muníciót kaptunk a demencia elleni harchoz. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy korábbi vállalásukat teljesítik a döntéssel, további részletekről nem írt posztjában a kormányfő. Letaglózó eredménnyel zárult az aratás a pusztító aszály miatt Békésben, ahol öntözték a búzát, ott háromszor annyi termést takarítottak be, mint az öntözetlen területeken. A durumbúza átlagos hozama idén a fele a korábbi évek átlagának, a saját vetőmag megtermelése is problémát okoz, és súlyos szálas takarmány hiány alakult ki. Békés vármegye területének döntő hányadát mintegy 426 ezer hektár szántó adja. Az öntözött területek nagysága körülbelül 30 ezer hektárt tesz ki. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak, amelyek többek között az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók. Részletek a Semmelweis Egyetem kutatás vezetőjétől Fekete Mónikától.
2: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a korokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
1: Három magyar csapat is pályára lép este az európai labdarúgó kupák selejtezőiben. A Fradi Hollandiában a Twente otthonában meccsel, vagyis a szerb Vojvodina kiütése után jóval nehezebb akadály vár az együttesre. A rivális masszív csapat negyedikként végzett a holland bajnokságban. A Debrecen első fellépésére készül az örmény Pjunik Jereván ellen. A Paks egy igazi nagy ágyút fogad, a Panathinaikos ellen kell bizonyítania odahaza. Változóan felhős lesz az ég országszerte, napsütésre azért mindenhol számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, talán zivatar, ahol rákezdott megerősödik a szél. A 23-29 fokos csúcsot késő este 15-22 fok követheti. Holnap a gomoly felhők mellett már több napsütésben lesz részünk, egy-egy helyi záporral, élénk széllel, 22-28 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint a hétvégén néhány fokkal melegebb lehet majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként Estelle, a brit énekesnő és Kanye West amerikai rapper 2008-as slágere a Shine című albumról, a Will.i.am által producált Grammy-díjas diszkófánk és R&B dal, mely a brit előadó és amerikai udvarlója románcát meséli el. American Boy, 4 perccel múlt 11, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: a legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Ezt FM, a legjobb zenék. Van, aki már 15 éve, és van, aki csak pár hete. 2011-ben ezen a napon, július 23-án a fantasztikus, tehetségű Amy Winehouse-t holtan találták Londonhoz közeli otthonában, mindössze 27 éves volt. És akkor, aki pár hete, ő Szolnoki Péter, ő is jön nem sokára a Bombonnal, hétvégi királylány, és a folytatásban is egy olyan előadó rappel, aki már csak az égi színpadon teszi mindezt. Coolio folytatja, 1, 2, 3, 4, a besten.

0: a legjobb zenék.
1: Itt állunk a Hungaroringen a Mogyoródi versenypálya mellett, ahol ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat. Ezért már mától erősebb készül az M3-as a Mogyoród térségében, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-ason a 13-as és a 18-as kilométer között a leállósávot csak a versenypályát a 19-es és 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Mogyoród és Kerepes térségében jelentős torlódásokra, esetenként rendőri irányításra kell számítani, gyalogos forgalom is várható, ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ha a szabadságukat töltőket vigasztalja, volt olyan év, amikor a háromnapos mini szabadságunkat a Balatonnál a szálláson töltöttük, mert hogy mind a három nap reggeltől estig vízszintesen esett az eső és fújt a szél. Szóval nem a legideálisabb hetet fogták ki azok, akik erre a hétre időzítették a nyári szabadságukat, és mondjuk szeretnek vízparton nyaralni, napozni, fürdeni. Hogy pontosan mire számíthatunk a folytatásban, az is kiderül nem olyan sokára a hírek végi időjárás jelentésből. Közben gyors csere a stúdióban. Megjött Majoros Rita, Tomnovi és Lima közösét már ő fogja elindítani. Jó étvágyat, várok mindenkit holnap reggel 6 után, és ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, segítik a pótvizsgára készülőket a legszegényebb településeken. A főzőlapon hagyták a papírt lakástűz Várpalotán. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy korábbi vállalásukat teljesítik a döntéssel. Ez leginkább azokat segítheti, akik több készítményt szednek, illetve magasabb árfekvésű, újabb generációs gyógyszereket használnak. Itthon a vényköteles medicinák eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat segíti a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta a rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
2: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt ugye a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
1: Újabb légi csapásokat indított iráni célpontok ellen az Egyesült Államok. Az amerikai haderő közel-keletért felelős irányítási törzse nem árult el részleteket, csak annyit közölt, hogy a manőver katonai bázisokat érintett és a Perzsa-öböl térségének biztonságos hajóforgalmát szolgálja. 12 napja egymást követik az amerikai és iráni támadások, eközben folyamatosan emelkedik a kőolaj ára és drágul az üzemanyag a kutakon világszerte. Indukciós főzőlapon hagyott papír okozott lakástüzet Várpalotán. Egy négyszintes társasház földszinti otthonában csaptak fel a lángok. Egy embert hoztak ki a tűzoltók a baleset helyszínéről, füstmérgezéses tünetekkel adták át a mentőknek. Amíg tartott a beavatkozás, 10 embernek kellett elhagynia egy időre lakását Várpalotán. Sem ma, sem a folytatásban nem lesz kánikula, már is mondom a részleteket. Változóan felhős lesz az ég országszerte, napsütésre azért mindenhol számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, talán zivatar, ahol rákezdott megerősödik a szél. A 23-29 fokos csúcsot késő este 15-22 fok követheti. Holnap a gomoly felhők mellett már több napsütésben lesz részünk, egy-egy helyi záporral, élénk széllel, 22-28 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint a hétvégén néhány fokkal melegebb lehet majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás csütörtököt, igazán kellemes délutánt kívánok mindenkinek, jó hangulatot és nyári napot. Én Majoros Rita vagyok, na meg egy kis desszertet az ebéd utánra. Például Edwin Collins a Girl Like You dalával, vagy Mark Anthony is érkezik, és az I Need to Know, hogy egy kicsit forrósítsuk a hangulatot. Tom Novi pedig limával indítja az órát. Now or never.
0: Best FM. A

kopik. West FM a legjobb zenék, szép délutánt, igazán kellemes csütörtöket kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, remélem, hogy velem tartanak. Csak úgy, mint minden délután, a legkedvencebb zenéink között. 90-es, 2000-es évek, ma is itt fogunk barangolni, visszahozzuk egy kicsit a fiatalságunkat, ami persze sosem múlt el, és visszahozzuk a régi diszkó hangulatot, amikor még első bálozók voltunk, vagy éppen az első randira készültünk. Szóval tartsanak velem a mai délutánon is, természetesen napkérdését is hozok majd Lotfi, Beggy és a Csillagtalan dala után, de itt lesz Marc Anthony is, és most Edwin Collins, A Girl Like You, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Egészen jó időnk lesz ezen a hétvégén, úgyhogy már most van, aki megindult a Balatonra, de gyanítom, hogy holnap-holnap után csak még többen lesznek, úgyhogy legyünk óvatosak az utakon, az M7-esen is, de hát figyelni kell az M3-ason is, hiszen ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon a Hungaroringen, úgyhogy igazából már mától nagyobb forgalomra kell számítani az M3-as autópályán Mogyoród térségében, és nagyjából mindkét irányban, valamint a 3-as főúton is Kerepes környékén. Fontos, hogy a fővárosba kifelé indulva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométerek között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. Úgyhogy a hétvége során Mogyoród és Kerepes térségében nagyobb torlódásokra, akár még rendőri irányításra is számítani lehet, és hát Mogyoródon megnövekedhet a gyalogos forgalom, és hát nem is csak, hogy megnövekedhet, meg is fog, úgyhogy az arra haladók, autózók egy picit jobban figyeljenek. 0620-5555-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ma délután is természetesen számítok önökre. Várom az útinfókat, jó utat kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Janicsák Vecca és a Labirintus, a folytatásban pedig friss hírek jönnek, mert hogy képzeljék, eltelt egy óra a délutánból. Nekem ez most tényleg kettő pillanat volt, úgyhogy a következő órában is érezzük jól magunkat együtt. Mindjárt egy óra jönnek a friss hírek, aztán a Gorillaz. És zenél majd a Well Hello is, itt lesz a Pályaudvar.
2: Azt ígérted, hogy mindig leszel. Búcsú nélkül, hogy fogadjon el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Komoly változás jön néhány héten belül a patikákban, súlyos börtönévek várnak a szépkorú kristályjárusra. Az elárvult Oliver az Adria új kedvence. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy korábbi vállalásukat teljesítik a döntéssel. Ez leginkább azokat segítheti, akik több készítményt szednek, illetve magasabb árfekvésű, újabb generációs gyógyszereket használnak. Itthon a vényköteles medicinák eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. Rendben voltak az akciós árazások az élelmiszeráruházláncokban. A fogyasztóvédők 300 termék közül mindössze egy esetben tártak fel szabálytalanságot. Emlékeztettek arra, hogy minden esetben és minden tételnél a kedvezményes ár mellett fel kell tüntetni a korábbi árat is, amely az akciót megelőző legalább 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár. A kimért termékeknél a korábbi egységár feltüntetése kötelező, a romlandó vagy rövid minőség megőrzési idejű áruk kivételével. Akár 15 évet is kaphat a kristályárus anyóka. Budapesten a Blaha Lujza téren és környékén árulta rendszeresen az anyagot a 65 éves nő kis tételekben. Miután tavaly szeptemberben lebukott, bűnügyi felügyelet alá került. Különösebben ez sem zavarta, folytatta a terítést. A közterületi kamerák 3 adásvételt is rögzítettek. A vádemelés azért javasol szigorúbb büntetést, mert a többszörösen visszaeső asszony iskolák közelében is kínálta a rendkívül veszélyes kábítószert. Elvesztette anyját, feltehetően ezért keresi az emberek társaságát az Adria új kedvence. Oliver a delfin az utóbbi hetekben többször is odaúszott a fürdőzőkhöz a tenger horvátországi partvidékén. Évek óta visszatérő vendég, magánya ellenére derűs és játékos. A víz alatti felvételek szerint többször is megsérült csőrét és testét hegek borítják, farokúszójának pedig csak nem a fele hiányzik. Helyi szakemberek egyöntetűen arra kérték a fürdőzőket, bármennyire is békés és nyitott, legyenek óvatosak, ne közelítsék meg és ne kövessék a delfint. Változóan felhős lesz az ég országszerte, napsütésre azért mindenhol számíthatunk. Elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, talán zivatar, ahol rákezdott megerősödik a szél. A 23-29 fokos csúcsot késő este 15-22 fok követheti. Holnap a gomoly felhők mellett már több napsütésben lesz részünk, egy-egy helyi záporral, élénk széllel, 22-28 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint a hétvégén néhány fokkal melegebb lehet majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csütörtök délutáni felejthetetlen slágerek, csak itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Na gyerünk, ebben az órában is utazzunk a 90-es 2000-es évek legjobbjai között, úgyhogy szerintem a Daft Punk és az Around the World kihagyhatatlan. Te jön majd Faithless és Dido közös a One Step Too Far is, vagy éppen a Gorillaz és a Feel Good. Ezzel indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ismét elmarad a Balaton átúszás. A 44. Balaton átúszást úgy tűnik, hogy augusztus 1-én, azaz jövő szombaton fogják megtartani. Az eredeti terv ugye a múlt hétvége lett volna, de akkor a rossz időjárás miatt napolták el. Aztán ugye most hétvégén pedig úgy tűnik, hogy eléggé alacsony lesz a víz hőmérséklet, és Révfülöpnél, ahonnan ugye indulna a Balaton átúszás, mindösszesen 20 fokos a Balaton, úgyhogy ezzel azért nem mertek kockáztatni. Az új időpont augusztus 1-e jövő szombat, és majd ugyanúgy jövő csütörtökön fogjuk megtudni, hogy akkor végül jövő hétvégén lesz-e úszás. Egyébként ez talán azoknak tud jó hír lenni, akik nem tudtak nevezni esetleg erre a hétvégére, mert mondjuk nem volt jó az időpont. Július 28-án délig lehet lemondani a nevezést, akinek a jövő hétvége nem jó, és a nevezést pedig július 30-án újra nyitják, így a lemondott helyek számának függvényében azok is jelentkezhetnek, akik most hétvégén mondjuk nem neveztek, vagy nem tudtak nevezni. Úgyhogy jövő hétvégére elnapolódott, ez a fontos hír. Önök megúszták már? 0620 55 55 155 jöhetnek a tapasztalatok. Mellé pedig a legjobb zenék a Best FM-en. Dallos Bogival megy tovább a nap, keresem a helyem a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Baleset történt az M1-esen, az 56-os Tatabánya Óváros csomópontban a Győr felé vezető oldalon. A külső sávon egy kamion és egy autó ütközött. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon 3-4 kilométeres a torlódás. Szintén az M1-esen Győr elkerülő szakaszán az M85-ös csomópont előtt a Budapest felé vezető oldalon a 132-es és a 130-as kilométerek között lezárták a belső sávot szalagkorlátjavítás miatt. Az egy sávra szűkülő szakaszon 2-3 kilométeres a torlódás. Dolgoznak az M3-ason Budapest felé Bag és Gödöllő között, lassan mozgó géplánc halad a belső sávon, úgyhogy szintén itt is egy sávra szűkül a pályaszakasz, 4-5 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Molnár Ferenc Karamell és Paja Bea dala zárta ezt az órát, ez volt a Csillagom, egy jó kis éneklős dal, így 2 óra előtt egy kicsivel, de mindjárt jönnek a legfrissebb hírek, 2 kor utána pedig Mikával megyünk tovább. Itt lesz a Grace Kelly, de rég hallottam felőle. És Vastag Csaba dalát is meghallgatjuk, jön az Őrült éjjel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kevesebben is kevesebbet keresnek majd az állami cégeknél, ahol nem locsoltak, ott alig terem a búza a földeken. Forma 1-es pilótákra vadásznak Budapesten. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kevesebbet keresnek majd az állami cégek vezetői, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a törvényi minimumra csökkentik az igazgatósági felügyelőbizottsági tagok számát, és a minisztereknek, államtitkároknak a legtöbb esetben nem jár majd plusz pénz ilyen megbízásért. A kormányfő megismételte reggeli bejelentését, szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Szólt arról is, hogy 3 milliárd forintos alapot hoz létre a kormány az aszbeszt mentesítésre. Jelenleg egyébként sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Letaglózó eredménnyel zárult az aratás a pusztító aszály miatt Békésben, ahol öntözték a búzát, ott háromszor annyi termést takarítottak be, mint az öntözetlen területeken. A durumbúza átlagos hozama idén a fele a korábbi évek átlagának. A saját vetőmag megtermelése is problémát okoz, és súlyos szálas takarmány hiány alakult ki. Békés vármegye területének döntő hányadát mintegy 426 ezer hektár szántó adja. Az öntözött területek nagysága körülbelül 30 ezer hektárt tesz ki. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak, amelyek többek között az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók. Részletek a Semmelweis Egyetem kutatás vezetőjétől Fekete Mónikától.
2: Hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
1: Megszállták a Forma 1 rajongói a budapesti luxusszállodák környékét, a pilótákra vadásznak, autogramban, közös fotóban reménykednek, a bátrabbak megfogadták, erekje nélkül nem mennek haza. Holnap startol a 41. Magyar Nagydíj hétvégéje, az első két szabad edzéssel, a futam pedig vasárnap délután 3 órakor kezdődik a Hungaroringen. Változóan felhős lesz az ég országszerte, napsütésre azért mindenhol számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, talán zivatar, ahol rákezdott megerősödik a szél. A 23-29 fokos csúcsot késő este 15-22 fok követheti. Holnap a gomoly felhők mellett már több napsütésben lesz részünk, egy-egy helyi záporral, élénk széllel, 22-28 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint a hétvégén néhány fokkal melegebb lehet majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, 2 óra után is 4 perccel, én Majoros Rita vagyok. Megy tovább a nap, a jó hangulat itt a Best FM-en, és hát nyár van, itt vagyunk a nyár közepén, úgyhogy ezt élvezzük ki ezen a délutánon is. Mondjuk néhány nyári slágerrel, úgyhogy érkezik majd a Salomé da Bahia, jön majd a Seft is, most pedig Mikával és a Grace Kellyvel indul az óra. Szép napot!
0: Best FM, a legjobb zenék!

Best FM a legjobb zenék, meg is hoztam a nap kérdését. Nagyon sokáig gondolkodtam azon, hogy milyen romantikus témát hozzak be. Első randi, nyári első randi, de ezekről már egyébként többször is beszélgettünk itt a délutánban, úgyhogy arra gondoltam, hogy azt a kérdést teszem fel, ami szerintem teljesen hétköznapi. Mi az, amiből tudjuk, hogy nem lesz második randi? Akár nyári randiról van szó, akár egy teljesen hétköznapi, akár téli randiról, szóval egy átlagos randevún, miből érezzük azt, hogy hát bizony nem lesz második randi, hogy most így nagyon fiatalos legyek, bár szerintem aki már használja ezt a szót, nem fiatal, szóval, hogy fiatalos legyek. Mik azok a red flagek, amiktől egyszerűen tudod, hogy nem lesz második randi? 0620 55 55 155. Jöhetnek ide ezek a bizonyos pillanatok, akár mondatok, akár tettek. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, de Facebookon és Instagramon is ott vagyunk. Jöhetnek a válaszok. Mellé pedig a világ egyik legromantikusabb dala, mert hogy azért mégiscsak ezzel menjünk tovább. A 90-es évek végéről érkezik a Six Minutes Under Reacher és a Kiss Me itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Lalitól kaptam egy üzenetet, hogy Budapesten az Alkotás utcában baleset történt, méghozzá a Királyhágó utcai megállónál, úgyhogy ott kell egy kisebb fennakadásra számítani. Újabb baleset történt az M1-esen, ezt az infót is kaptam, Budapest felé, a terelés végénél, az M0-ás kihajtásnál egy kamion és egy autó ütközött. A külső sávot le is zárták a 17-es kilométernél, ami miatt már a 22-es kilométertől lassabb haladásra és torlódásra kell készülni. És véget ért a helyszínnel és az M1-esen az 56-os Tatabánya Óváros csomópontban a Győr felé vezető oldalon. A sávzárás megszűnt, megindult a forgalom, de mivel legalább 10 kilométeres a torlódás, még kell egy kis türelem, mert hogy eléggé lassan oszlik fel a kocsisor. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Túraútvonalakat fejlesztenének Egerben. Tovább gyűjtenek a tűzkárosultaknak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma este érkeznek a felsőoktatás ponthatárok. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta el rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
4: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
3: A felvi.hu-n közlik az összes szak ponthatárát, de a végleges pontszámokat az e-felvételiben is meg lehet majd nézni, a rendszer telítettsége miatt leginkább péntek reggeltől. Akik kérték, SMS-ben is megkapják az eredményt. A nagy Egedhegy környékét tennék kényelmesebbé és könnyebben bejárhatóvá a túrázók számára Egerben. A város honlapján elérhető kiírás szerint az önkormányzat most tervezőt keres a fejlesztés előkészítéséhez. Szeretnék javítani a gyalogos kirándulók számára a lehetőségeket, és könnyebben elérhetővé tenni a hegy természeti és földtani értékeit. Mivel a nagy Egedhegy Natura 2000-es, vagyis védett terület, a munkák során a természet megóvására is kiemelten figyelnek. A tervezői munkára minden megfelelő szakember jelentkezhet. Az ajánlatokat augusztus 13-áig várja az önkormányzat. Továbbra is várják a segítséget a Rudivár utcai tűz károsultjainak Egerben. Hívta fel a figyelmet az egerhírek.hu. A július 13-i tűzben egy háromszintes ház vált lakhatatlanná. Három család, összesen 13 ember veszítette el otthonát és szinte mindenét. Személyi sérülés nem történt. A családok számára pénzbeli és tárgyi adományokat is gyűjtenek. Elsősorban gyermekruhákra, játékokra, tanszerekre, pelenkára, tartós élelmiszerre, tisztálkodási szerekre, ágyneműre és alapvető konyhai eszközökre van szükség. A felajánlásokat hétköznapokon lehet leadni az Összefogás Fejlődjünk Együtt alapítvány EGRI gyűjtőpontján. Stabilabb időjárási helyzet alakulhat ki környékünkön. Az előrejelzések szerint a következő napokban sok napsütésre számíthatunk, miközben a nappali hőmérséklet többnyire 25 és 29 fok között alakul. A korábbi frontok után szárazabb levegő érkezik. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hétvégén fokozatos melegedés körvonalazódik, de a forróság várhatóan majd csak a jövő héten tér vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Pontosan 3 óra van, nagyon kellemes csütörtök délutánt mindenkinek. Rollicek Judit vagyok. Lesz még délután eső. Az esernyőt ne tegyék el annyira messzire. Jelenleg 25 fokot mutatnak a hőmérők itt Egerben. Na de kezdjünk. Itt a Buli Báró Kisával közösen érkezik Pitbull a Besten.
0: 100,7 Best.

15 óra 21 perc van, 100,7, Best FM a legjobb zenék. Egy kettős front vonul át most az országunkon, megérkezett északnyugat felől, és délkeleten fogja elhagyni majd a területet. Ennek látjuk most a hozadékát, előfordulat. A mai nap folyamán biztos önök is találkoztak az, hogy olyan, mintha esne. Jó, tényleg ez esik, tehát ilyen kisebb formában, többször előfordult. Lehet, hogy voltak olyan helyek itt Teger környékén, Hevesvár megyében is, jelenleg citromsárga riasztás van, ahol nagyobb mennyiségben, én mondjuk ilyet nem tapasztaltam a mai napon, viszont most a délutáni órákban még ez újból előfordulhat, köszönhető tényleg a vészjelzésnek, amit nem csak mi kaptunk meg, hanem az egész ország, de holnapra még nálunk marad. Itt az északi, észak-keleti ország részben kint vannak a citromsárga riasztások. Egy érdekességet hoztam a mai napra, pontosan 50 éves, az első jégeső elhárító rakéta telepítése, amelyet a Tenkes hegyre tettek, 1990-ig alkalmazták. A rakétás jégeső elhárítás során a felhőbe lőtt rakéta segítségével próbálták elérni, hogy kisebb jégszemek alakuljanak ki benne. Modernebb változatában földi generátorokkal ezüst jodid molekulákat juttatnak a viharfelhőbe, amivel csökkenthető a kialakuló jégszemek mérete, így jelentősen mérséklődik a jégverés által okozott kár. Az ezüst jodid kristály szerkezete hasonlít a jéghez, ezért a részecskék elősegítik a vízcseppek korábbi fagyását. Ennek következtében sokkal több, de sokkal kisebb jégszemek alakulnak ki a felhő. A kisebb jégszemek lassan elkezdenek jönni a talaj felé, hosszabb időt töltenek a melegebb hőmérsékleti tartományban, így akár el is olvadhatnak, mire ideérnek hozzánk a földre, de mindenképpen kevesebb kárt tesznek, mint a nagyobb jégdarabok. Ez üzemel itt Eger környékén is, tehát ez a bizonyos generátorok által, földi generátorokkal az ezüst jodidot viszik fel a levegőbe, a vihar felhőkbe. Azért jéggel ma nem kell számolnunk, de csapadékkal mindenféleképpen. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, addig is itt van a Vemdu Project és a King of My Castle a 100,7-en.

0: 15 óra 36 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Isten éltesse az ünnepelteket nagyon-nagyon sokáig. Az év 204. napján, július 23-a van csütörtök, a naptárban megtaláljuk a Lenkéket és a Lilieneket, ők a fő-fő névnaposok, de hogy kik ünnepelnek még a mai napon? Apollinár, Apollinária, Birgit, Brigitta, Laborc, Libor, Polina, Polla, Rázsoly, Rázsony, Romola és Ronalda nevű kedves hallgatóink is, Isten éltesse őket is. Nagyon-nagyon sokáig a Lenke egy német eredetű név, a Lenchen, a Helene és a Magdaléne német becézett alakjából jön, magyar átvétellel. Nagyon önfeláldozóak, akiknek a család áll az életük középpontjában. Fontos számukra, hogy érezzék, hogy szükség van rájuk, és hogy fontos az, amit tesznek. Fontosnak tartják mások a munkájukat. Ezt mondja a számmisztika a Lenke név elemzése után. És itt vannak a Lilienek, angol eredetű női név, ami a Lilien alakváltozata, a jelentése Lilium. A név viselőire jellemző a bölcsesség, a tudás, olyan hölgyek, akik előtt nem nagyon léteznek titkok. Rengeteg különleges képességük van. Az egyik ilyen, hogy nagyon könnyedén olvasnak az emberekben. Nehéz őket becsapni, jó tudni. A Lilienekről mondja ezt a numerológia a nevük elemzése után. A kutyusok közül a Zsemle és a Zsömi nevűek, a cicák közül a James Bond és a Zsömle nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszőrösek, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül pedig a Sanyi nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jönnek a születésnaposok, itt van már a nagykönyv, megtudjuk, hogy mi jellemző azokra az oroszlánokra, mert hogy a tegnapi nappal történt a váltás, akik július 23-án születtek. Az erényeik, hogy nagyon szellemes, kíváncsi és értelmes emberek, a hibáik, hogy túlságosan zárkózottak, nagyon-nagyon érzékenyek, és néha érezni rajtuk azt, hogy bizonytalanok. Az egészségi állapotuknál a köhögés, a szezonális nátha, hát ez kínozhatja őket többször. A hivatás munka résznél pedig az áll, hogy nagyon-nagyon jók irodalmárnak, kiválóak lehetnek, irattárosnak, vagy éppen pszichológusnak nagyon szeretnek az emberekkel foglalkozni, és hogy kik a születésnaposok, bármikor küldhetik nekem, csak tényleg legyen így a folytatásban is, és akkor fel tudunk szinte mindenkit köszönteni itt Egerben és a környéken, aki csak hallgatni tud bennünket. Megtalálnak minket a közösségi oldalon, ez a facebook.com/bestefemeger, de ott vagyunk SMS, Viber telefonszáma 0620-355-6555-ös számmal is. Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig Szendrei Lászlót, a mai nap szülötte, nagy-nagy ölelés neki, akár csak Kerek Krisztinának, aki szerintem nincs már Egerben, de emlékszem, mondta ő, hogy szokott hallgatni, hát remélem, hogy Best FM Egert. Klaus Bernadett is a mai napon született, július 23-án. Neki is minden szépet és jót kívánunk. Ma van Mandák Attilának is a születésnapja. Jó egészséget, akár csak Kakukk Rolandnak, mert ő is július 23-ai. Minden szépet és jót. Pap Attila és születésnapos, el ne felejtkezzünk róla. Ma van Tóth Evelinnek is a születésnapja, Millió Puszi, akár csak Sipos Juditnak, mert ő is születésnapos, ma ünnepel Révász Futó Antóniai születésnapot, neki is jó egészséget, akár csak Markovics Ferencnek, mert ő neki is ma van a születésnapja. Tényleg, ha kihagytam volna bárkit, jelezzék. Jön Alex Gaudino, Krisztál Wolterszel közösen itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, egészen augusztus 28-áig találkozhatunk a Bródy Sándor könyvtár nyári szolgáltatásával, a Bródy Park könyvtárral, itt Egerben az Érsekkertben. A könyvtár munkatársai triciklivel érkeznek a parkba, ahol a Szökőkút közelében alakítanak ki olvasó és pihenőhelyet, a látogatók könyvek, mesék és társasjátékok közül válogathatnak, miközben a szabadtéri környezet kellemes kikapcsolódást kínál. A nyári szünet idején a szolgáltatás hétfőtől péntekig 10 és déli 12 óra között várja a látogatókat az Érsekkertben. És azt se felejtsük el, hogy csak is jó idő esetén. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Afrikai sertéspest is, biztatóak az eredmények. Megújul a Szent István szobor. Kiszáradt az Egerpatak Almárnál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt fel is számolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldhatták. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébik elnökét kérdeztük.
3: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a afrikai sertéspestis járvány.
2: Jó ütemben halad a Szent István szobor felújítása az Egri várban, tudatta az Eger Hírek. Az alkotást már megtisztították, kijavították a repedéseit és megerősítették a kőzetét. Jelenleg az eredeti festés helyreállításán dolgoznak. A következő hetekben pótolják a jogar hiányzó fejét is, hogy az alkotás minél inkább visszakapja eredeti megjelenését. A teljesen felújított Szent István szobrot ősszel láthatja újra a közönség. Az ünnepélyes avatást október 17-én az Egri várnapján tartják. Szinte teljesen eltűnt a víz az Egerpatak almári szakaszán a heol.hu szerint. A tartós csapadékhiány és a hőség miatt a meder több pontján már csak száraz kövek és repedezett iszap látható. A vízügyi adatok szerint július 21-én kedden mínusz 4 cm-es vízállást mértek Almárnál, miközben néhány nappal korábban még 10-20 cm körül állt a víz. A negatív érték azt jelenti, hogy a vízszint a mérce meghatározott nullpontja alá süllyedt. Ez nem jelenti azt, hogy a patak teljes hosszában kiszáradt, az almári szakaszon azonban szinte teljesen eltűnt a felszíni víz. Érdemi javulást egy hosszabb, csapadékosabb időszakhozhat. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is kellemes, kiegyensúlyozott nyári idő várható térségünkben. Az előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet jellemzően 24 és 29 fok között alakulhat, vagyis az évszakhoz képest kissé visszafogott melegre számíthatunk. A napsütés lesz meghatározó, csak időnként jelenhet meg kevés gomoly vagy fátyol felhő az égen. Csapadékra csak minimális az esély. A következő napok nagy részében száraz idő valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délutánt, balesetmentesett mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Ha információjuk van, ami jól tud jönni másoknak is, vagy keresnek, megtaláltak valamit, 0620 355 65 55-ös az elérhetőségünk. Jön a Magna Cum Laude, most pedig itt a Black Eyed Peas.
0: 100,7 Best

0: Választhattál.
1: Tudom, hogyan választunk.
0: Akármilyen csomagot kaptunk, abból kell dolgoznunk. Tudom, hogy nem választhattál.
1: Tudom, hogy nem választunk.

5 perccel vagyunk fél öt előtt, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Több helyen találkozhatunk vizes, nedves útfelülettel. Tényleg óvatosan közlekedjenek, hogyha információjuk van az utakról, 0620-355-6555-ös. Ne idegeskedjenek, tudom, én is közlekedek Egerben, hogy jelenleg éppen hol járnak, vagy hol van nagyobb nehezítő tényező. Vegyenek egy nagy levegőt, fújják ki, hát ha az segít, mert hogy más nem, az is biztos. Mérik a sebességet, és akkor ezt ki ne felejtsem, itt ebből a megszólalásból, Kerecsend és Kápolna között a hármason. Írjanak, hívjanak, hogyha infók vannak. Jön a Sound Lovers itt a Besten.

0: 16 óra 38 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Szombaton nagyon nagy buli lesz az Érsekkertben, a Zene Pavilonnál. Tunyó Mánia koncert este 8 órától. A Tunyó Mánia zenekar Tunyogi Péter emlékére szerveződött. Egy emlékest keretében, tehát az Érsekkertben, a Zene Pavilonnál tartanak egy koncertet, ahol az életműből válogatott dalok csendülnek fel. A zenekar 2 éve alakult, tapasztalt zenészekből itt Egerben, és rendszeres vendég zenészek is vannak. Kékesi Bajnok László a P-Mobilból, a Mobilmániából, Gál Gábor a Takács Tamás Rock Teamből, vagy éppen Lovasi János a Dinamitból, a Bajnok Rock Teamből. A program este 8 órakor kezdődik, szombaton az Érsek Kertben. Természetesen ingyenes, úgyhogy várnak mindenkit szeretettel. Jön az Outkast itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Szeptember 12-éig minden szombaton 10 órától magyar nyelvű idegenvezetés indul a Turinform irodából. A másfél órás belváros séta során a szakavatott vezető mesél Eger történelméről és legfőbb nevezetességeiről. A cél, hogy az érdekes történetekkel inspirálják a résztvevőket, és segítsenek nekik igazán otthonosan mozogni a városban. Ez nem csak nekünk egrieknek szól, hanem azoknak is, akik talántán ide érkeznek városunkba, rokonok, ismerősök lehet nekik szólni. A további részleteket pedig érdemes megnézni az Egri Turinform oldalán. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Vasútfejlesztési program indul. Újabb korlátozások a 25-ös főúton. Csapadékra csak minimális az esély. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 23-a van, csütörtök. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre. Megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre. Fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. Újabb forgalomkorlátozások léptek életbe a 25-ös főút Egri szakaszán, hívta fel a figyelmet a heol.hu. A Lajosvárosban a Pozsonyi utca és a Volántelep között kétszer egy sávon haladhat a forgalom a felújítás miatt. Mától lezárták a Kerecsen felé vezető oldalon a Tompa utcai, a belváros felé pedig az Aradi utcai buszmegállót. A Mátyás Király úton, a Galagonyás utca és a Vincellér iskola utca között szintén ma építik ki a terelést, pénteken pedig aszfaltmarást végeznek. Több mellékutcába nem lehet bekanyarodni, ezért torlódásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. A felújítás várhatóan november közepéig tart. Pályafelújítás zajlik a Vámos-Györk-Gyöngyös vasútvonalon, ezért augusztus végéig pótlóbuszok szállítják az utasokat a két település között. A város emlékeztetett, amint egy 1,1 milliárd forintos beruházás során síneket és vasbetonaljakat cserélnek. Pályaszakaszokat újítanak fel, valamint vasúti átjárókat korszerűsítenek. A munkák célja, hogy megszüntessék a jelenlegi sebességkorlátozásokat, csökkenjen a menetidő és megbízhatóbbá váljon a közlekedés. A felújítás után a vonatok ismét akár 80 km-es óránkénti sebességgel haladhatnak az érintett szakaszon. A munkálatok várhatóan augusztus 31-ig tartanak. Addig Vámos-Györk és Gyöngyös között vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is kellemes, kiegyensúlyozott nyári idő várható térségünkben. Az előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet jellemzően 24 és 29 fok között alakulhat, vagyis az évszakhoz képest kissé visszafogott melegre számíthatunk. A napsütés lesz meghatározó, csak időnként jelenhet meg kevés gomoly vagy fátyol felhő az égen. Csapadékra csak minimális az esély. A következő napok nagy részében száraz idő valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt mindenkinek, Roli Cseh Judit vagyok. A holnapi napunk is ilyen lesz, mint a mai. Hol egy-két felhő, aztán elered az eső, jön a szél, elviszi a felhőket, kisüt a nap, én ezt alig bírom követni. Jelenleg 24 fok van Egerben. Kezdünk, itt van DJ Antoine a Besten.
0: 100,7 Best

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakósból csak.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Eger jövőjéről kérdezik a lakosokat, bárki elmondhatja a fejlesztési ötletét. A kérdőívben többek között a közlekedéssel, a zöld felületek fejlesztésével, a sporttal, illetve minden olyan területtel kapcsolatban lehet javaslatot tenni, amely a lakosok szerint hozzájárulhat Eger élhetőbbé tételéhez. A városvezetés hangsúlyozza, hogy a kérdőív kitöltése nem jelenti automatikusan az egyes ötletek megvalósítását, ugyanakkor minden beérkező javaslatot megvizsgálnak a tervezési folyamat során. A cél, hogy a fejlesztési elképzelések minél inkább a helyi közösség valós igényeire épüljenek. A kérdőív online érhető el, kitöltésével bárki hozzájárulhat ahhoz, hogy Eger következő fejlesztési időszakának tervei a lakosság véleményét is tükrözzék. Elérhető a kérdőív az egerhírek.hu oldalon, de megtalálják az eger.hu oldalon is. Nálunk pedig újból dalok, jön Michael Jackson, előtte pedig Curtis és Charlie, itt a 100,7-en.
1: 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Kezdődik a Night Shift, 6 és 8 óra között dance stílusú dalokat hallunk. Az első órában a Best FM DJ-nk érkezik, ő White Boy, a másodikban pedig DJ Miller hozza a jobbnál jobbakat. Én pedig búcsúzom, az elmúlt három órában Rolicek Juditot hallották, legyenek jók és tegyenek jót.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Yes. Papa, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
3: Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vagyonellenőrzés jöhet a vezető politikusoknál. Új elnök a Klemensberg központ élén segítik a pótvizsgára készülő rászoruló diákokat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a politikai felsővezetők vagyonosodását, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a mostani, immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer komolytalan, nem képes válaszolni arra a kérdésre, hogyan tehettek szert egyesek mesés vagyonokra. Szerinte a NAV-nak erős felhatalmazást kell kapnia arra, hogy bele tudjon nézni az érintett politikusok és a velük egy háztartásban élők adataiba. A tervek szerint a mostani minisztereket és képviselőket 2 év elteltével vizsgálhatnák. Sinka Edit lett a Klemensberg központ új elnöke, az oktatási és gyermekügyi miniszter nevezte ki az intézmény élére. Lannert Judit szerint az új vezetés célja, hogy erősítse az együttműködést az iskolákkal és a pedagógusokkal, valamint a szakmai párbeszédre és a gyermekközpontú működésre helyezze a hangsúlyt. Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatás eredményességével, az elmúlt hetekben pedig a tankerületek és a Klemensberg központ átvilágítását koordinálta. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat segíti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta a rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
2: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt ugye a legnehezebb helyzetbe kerül gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
1: Lezuhant egy katonai helikopter Csehországban, a balesetben egy katona meghalt, 4 pedig megsérültek. A cseh hadsereg közlése szerint a Venom típusú helikoptert egy katonai bázison érte a baleset. A vizsgálat idejére felfüggesztették az ilyen típusú helikopterek repülését. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, de az északkeleti ország részben magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, ezekből zápor, zivatar is kipattanhat, miközben a szél több felé rákapcsol. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton kellemesebb, naposabb időben lesz részünk, kevés felhővel, 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap már újra mozgulódni kezd a légkör, nyugat felől felhők sodoródhatnak fölénk, délutántól pedig záporok, zivatarok is érkezhetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dance himnuszait 2 órás mixbe belesűríteni képtelenség, úgyhogy micsoda mázni, hogy hétről hétre a csütörtök az mindig erről szól itt nálunk. Legalábbis a Night Shift első 120 perce, 6-7-ig ilyen White Boy, héttől csütörtök így rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött.
4: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0655555-re videók is jönnek ám, meg fotók. Nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shift-et, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0620-5555-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán

öttel emelkedett megint azon mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon. 155 mix ott van, elérhető tracklistával együtt, mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt tessék keresni.

0: Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb dance minuszok a 90-es és a 2000-es évekből, úgyhogy imivel gyorsan helyet cserélünk, pár perc, meg nagyon-nagyon rövid kell szusztanásnyi pihenő után. Innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Olcsóbbak lesznek a vényköteles gyógyszerek, nem segít az aszályon az érkező eső, nem csillapodnak a spanyol erdőtüzek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és a felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesztmentesítésre. A mérések szerint pedig jelenleg sehol nem haladja meg a határértéket a levegő azbeszt tartalma. Foltokban ugyan érkezhet eső, de az aszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot. A nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszály van. A kukorica és a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós, országos csapadék hozhatna számottevő javulást. Csökkenti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található úgynevezett polifenoloknak, amelyek a többi között az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók. Részletek a Semmelweis Egyetem kutatás vezetőjétől, Fekete Mónikától.
2: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a korokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát,
1: Stabilizálták Spanyolország legnagyobb erdőtüzét. A Guadalajara közelében pusztító lángok már több mint 30 ezer hektárt perzseltek fel, de megfékezték a tűz terjedését. 9 település lakói egy hét után hazatérhettek, további 25 faluba azonban még nem mehettek vissza az emberek. A spanyol hatóságok közben több más erdőtűzzel is küzdenek, amelyeket a rendkívüli hőség és az erős szél is táplál. Holnap többnyire napos időre készülhetünk gomoly felhőkkel, de északkeleten jobban megnövekedhetnek a felhők, oda zápor, zivatar is kialakulhat, máshol inkább száraz marad az idő. A szél sok felé megerősödik, a hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő jön, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. Vasárnap viszont nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és délutántól nő a záporok, zivatarok esélye. A hőmérők 28 és 33 fok közé kapaszkodhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Azért ez a Brighton vasárnap este azért még ez így is neked nagy menet volt, szóval, hogy...
4: Nagy. Na. Hát a háromnapos fesztivált kipihenni, mert ugye itt azért tudni kell, hogy már délutántól kezdődtek a programok. Tehát alszol egy olyan 4-5 órát, és akkor utána indul a következő nap. És ugye a harmadik napon már azért az ásításaid is sokkal számottevőbbek, nagyobbak, határozottabbak.
3: Van, ami egy másfél-két óráig is
4: eltart. Majd utána ugye hétfőn pihegtem egyet, és utána már kedden hív a White-ből, hogy Imi, ugye nem felejtetted, de ma megyünk Pitbull koncertre. Ne, de figyelj, ez... Figyelj, előre tudtam, hogy óriási élmény lesz.
3: Így. Az nem kell megálmodod, mint a
4: Fedvonsz Timbulé. Igen, az egyik az álomban, azt a másik meg valóságá le.
3: Na, pont ugyanúgy, mint ez a mostani 60 perc is valóság. DJ Miller lemez játszok magad.
0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance

0: Night Shift.
1: Előrehetőségekkel viszont adósok vagyunk most már hetek óta, úgyhogy akkor...
2: Az általában a te asztalod vágyból, tehát te hát olyan szépen összetott fogni. Én a sajátomat megtanultam, épp elég nekem. Tehát aki a mixekre kíváncsi, hogyha erre vagy kíváncsi, hogyha valaki a mixekre kíváncsi, akkor mit kell, hogy tegyen, ugye mixcloud.com/DJ Miller Hun.
1: Így. Amúgy meg 0655555 SMS Viber üzenet formájában érkezhetnek ide a rövid szöveges üzenetek, és hát ez mindig kell mondani, hogy hát a Viber gyerekek, hát oda lehet videót küldeni, lehet fotót küldeni,
2: bármit,
1: hol hallgattok minket, igen, és egész
2: miért nyugodt. Hallgattok bennünket, meddig hallgattok, mikor fogtok legközelebb hallgatni, és a többi, és a többi.
1: Így, jó, úgyhogy ezt mind nyugodtan küldjetek el nekünk, meg hogyha még nem tettétek meg, akkor hát szégyeljétek magatokat, hogy a Night Shift az még benn szívecskézben, Instán és Facebookon. Na, nyomás.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: És hát attól függetlenül, hogy nagy menet volt neked az előző hétvége, azért meg lennék lepődve, hogyha ez a hétvége csendesen.
2: Nem, hát ez teljesen nem. Csütörtökön most pihi van, és igen, akkor utána ugye holnap, azaz pénteken egy jó kis borbár a belvárosban, aztán pedig megyek a Felvidékre, ahol egy ilyen régi zenés, retrospektív jellegű,
1: az megint ilyen fellépős házigazdázós?
2: Képzeld el, hogy Bonnie M és Mr. President, hogy csak
1: a külföldi
2: neveket említsem, és utána még a helyi erőkből jönnek ott egy páran, tehát pár felvidéki népszerű zenekar, illetve a magyar élvonalból is 2-3 csapat érkezik, úgyhogy egy kimondottan nagy volumenű, ilyen fesztivál jellegű, de régi zenés rendezvény, ahol én házigazda leszek, tehát műsorvezetés és DJ-zés a fellépők előtt, közben és utána, ahogy azt mondani szoktam.
1: Ugye, ez az ottavos.
2: Ez abszolút, tehát onnan nem jönnék haza. Rima Szombat egyébként,
1: tehát
2: azért
1: nincs
2: közel, viszont messze van.
1: Jó, jogos. De gondolom egyszerűen, hogy ez emelkedett meg.
2: Hát egyébként nagyon-nagyon jót tenne neked.
1: Ugye?

0: a lemezjátszóknál. DJ Miller.
1: Hát akkor így most az információ tudatában akkor jó utat.
2: Nagyon szépen köszönöm, vigyázok magamra, hogy szoktam.
1: Borbárba üdvözlök mindenkit holnap.
2: Hát és akkor... Már, mint a hazajárnál te is Svájcba voltál.
1: Hát még azért nem, de majd nem, de köszönöm így. Szépen. Hát és akkor, akartam volna mondani, hogy régi kedves szokásodat felelevenítjük a jövő héten, hogy zárod a július, de nem, Efi barátod fogja majd pénzeken hát zárni.
2: Valamikor azért neki is kell, nem? Nyilván. Levegőt hagynunk a drága Pistánknak.
1: Jó, de azért minden, azért 30-án csütörtökön a szokásos rendes időben várom.
2: Oké, köszönöm, hello, sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változékony időnk lehet némi esővel, csökken az állami cégvezetők fizetése, iszabba süllyedt egy férfi a Velencei tóban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kevesebbet keresnek majd az állami cégek vezetői, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, csökkentik az igazgatóságok és a felügyelőbizottságok létszámát, a miniszterek és államtitkárok pedig a legtöbb esetben nem kaphatnak külön díjazást ilyen megbízatásokért. A kormányfő megerősítette azt is, hogy szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vénkötelező gyógyszerek, emellett 3 milliárd forintos alapot hoznak létre az azbeszt mentesítésre. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél, júniusban mutatták ki egy telephelyen, ahol fel is számolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet már feloldották. Az uniós korlátozások várhatóan még őszig érvényben maradnak, mondta rádiónknak Nemes Imre országos főállatorvos, a NÉBIH elnöke.
2: Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
1: Lezárják a Margit hidat holnap hajnalban. A Duna alacsony vízállása miatt felszínre került egy feltételezett robbanótest a középső pillérnél, ezt vizsgálják meg a Magyar Honvédség tűzszerészei. A művelet idejére hajnali 5 órától a hidat mindkét irányból lezárják, és a Margit sziget híd felüli részét, valamint a Duna érintett szakaszát is kiürítik. Az iszap fogságába került egy férfi a Velencei tóban. A budapesti férfi gyalog akart átkelni a tavon, de a parttól mintegy 1,5 kilométerre belesüppett a vastag iszapba, és már nem tudott tovább menni. A vízi rendőrök mentek érte és kivitték a partra sértetlenül. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy az alacsony vízellás ellenére sem biztonságos gyalog átkelni a tavon. A tómeder mélyebb részeket, süppedős iszapot és veszélyes tárgyakat is rejthet. Holnap alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, de az északkeleti ország részben magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, ezekből zápor, zivatar is kipattanhat, miközben a szél többfelé rákapcsol. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton kellemesebb, naposabb időben lesz részünk, kevés felhővel, 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap már újra mozgolódni kezd a légkör, nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, délutántól pedig záporok, zivatarok is érkezhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 4 fiúzenekar is érkezik majd a Szigetországból a következő órában. Még akkor is ezt mondom, hogyha a klasszikus fiúzenekar fogalmakat igazából majd csak a Westlife és a Blue merítik ki. Rajtuk kívül jön majd még az Oasis a Wonderwall-a, és a Depeche Mode az It's No Good-dal, de most a One Love indítja az órát.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. A Spotify globális összesítésében már az első helyen áll az Oasis a Wonderwall-lal, és hát gyakorlatilag semmi nem menti meg a zenekart attól, hogy életében először ez a dal az angol listán is az első helyen végezzen. A megjelenés évében ez nem sikerül, de hát köszönhetően a foci VB-nek meg az angol válogatottnak semmi sem lehetetlen. Oasis Wonderwall, ez én itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, sajnos a futball világbajnokságban a magyar válogatottnak köszönhetően nem voltunk érdekeltek, viszont azért van még erre a hétre egy eléggé masszív sportrendezvény, amiben hát nagyon is érdekeltek leszünk, a Hungaroring, amely már holnap elkezdi a programjait, úgyhogy holnaptól egészen vasárnapig a kockás zászlóig hát torlódásra kell számítani, M3-as bevezető, és hát a Hungaroring környékén természetesen.

Best FM a legjobb zenék. Ahhoz képest, hogy Sam Smith azért mégiscsak ennek a dalnak köszönhető, hogy megismerték a nevét és a hangját. Ennek a dalnak, na meg persze Naughty Boy-nak az előadónak. Piciket most tohán bánik ezzel a kislemezzel. A megjelenés évében ő is énekelte mindenhol, viszont azóta egyszer sem nyomta élőben a lá-lá-lát.

Stefano, a legjobb zenék, pont úgy, mint az Everything But The Girl és a Missing esetében azért itt is illik megjegyezni, hogy ez nem az eredeti verzió, de mindenki ezt ismeri, és ez egy producernek köszönhető, ami az Everything But The Girl-nél volt Todd Terry, az a Molokonnál Boris Dugos, jön a Sing It Back.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Vagyonellenőrzés jöhet a vezető politikusoknál, segítik a pótvizsgára készülő rászoruló diákokat, katonai helikopter zuhant le Csehországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a politikai felső vezetők vagyonosodását, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a mostani, immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer komolytalan, nem képes válaszolni arra a kérdésre, hogyan tehettek szert egyesek mesés vagyonokra. Szerinte a NAV-nak erős felhatalmazást kell kapnia arra, hogy bele tudjon nézni az érintett politikusok és a velük egy háztartásban élők adataiba. A tervek szerint a mostani minisztereket és képviselőket 2 év elteltével vizsgálhatnák. Sinka Edit lett a Klemensberg központ új elnöke, az oktatási és gyermekügyi miniszter nevezte ki az intézmény élére. Lannert Judit szerint az új vezetés célja, hogy erősítse az együttműködést az iskolákkal és a pedagógusokkal, valamint a szakmai párbeszédre és a gyermekközpontú működésre helyezze a hangsúlyt. Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatás eredményességével, az elmúlt hetekben pedig a tankerületek és a Klemensberg központ átvilágítását koordinálta. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat segíti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta a rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
2: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt ugye a legnehezebb helyzetbe kerül gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
1: Lezuhant egy katonai helikopter Csehországban, a balesetben egy katona meghalt, 4 pedig megsérültek. A cseh hadsereg közlése szerint a Venom típusú helikoptert egy katonai bázison érte a baleset. A vizsgálat idejére felfüggesztették az ilyen típusú helikopterek repülését. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap többnyire napos időre készülhetünk gomoly felhőkkel, de északkeleten jobban megnövekedhetnek a felhők, oda zápor, zivatar is kialakulhat, máshol inkább száraz marad az idő. A szél sok felé megerősödik, a hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő jön, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. Vasárnap viszont nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és délutántól nő a záporok, zivatarok esélye. A hőmérők 28 és 33 fok közé kapaszkodhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha valaki 4 dal alapján le tudja szűrni, hogy Európán belül hol a legjobb a tánczene, hát akkor tessék, Svédországból érkezik majd az Alcazar, a This is the World we live in-nel, jön a Britektől a Fetszentzmól a Turnaround-dal, Franciaországból itt lesz Martin Solveig a Rocky Musical, és rögtön a sor legelején Svájc, vagyis a Shakedown és az At Night.
3: Ez a Night Shift a best

Best FM a legezdenek. Talán mondanom sem kell, hogy a múlt hétvégén négy napos Fat Boys Slim őrület után már most mindenki követeli, hogy ugye lesz jövőre is. Én is csak ebben tudok reménykedni, mert az idejét kénytelen voltam kihagyni, hiába volt rá belépőjegyem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Olcsóbbak lesznek a vényköteles gyógyszerek, nem segít az aszályon az érkező eső, jó hatással van a mediterrán étrend. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérsékték az igazgatóságok és a felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesztmentesítésre. A mérések szerint pedig jelenleg sehol nem haladja meg a határértéket a levegő azbeszt tartalma. Foltokban ugyan érkezhet eső, de az aszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot. A nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszály van. A kukorica és a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós, országos csapadék hozhatna számottevő javulást. Csökkenti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található úgynevezett polifenoloknak, amelyek a többi között az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók. Részletek a Semmelweis Egyetem kutatás vezetőjétől, Fekete Mónikától.
3: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a kórokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony délbaktériumok számát, minőséget.
2: Stabilizálták Spanyolország legnagyobb erdőtüzét. A Guadalajara közelében pusztító lángok már több mint 30 ezer hektárt perzseltek fel, de megfékezték a tűz terjedését. 9 település lakói egy hét után hazatérhettek, további 25 faluba azonban még nem mehettek vissza az emberek. A spanyol hatóságok közben több más erdőtűzzel is küzdenek, amelyeket a rendkívüli hőség és az erős szél is táplál. Holnap alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, de az északkeleti ország részben magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből zápor, zivatar is kipattanhat, miközben a szél több felé rákapcsol. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton kellemesebb, naposabb időben lesz részünk, kevés felhővel, 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap már újra mozgolódni kezd a légkör, nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, délutántól pedig záporok, zivatarok is érkezhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: 15 évvel ezelőtt, 2011-ben, ezen a napon, július 23-án söpört végig a hír a világon, hogy csatlakozott a híres 27-esek klubjához, vagyis hogy 27 évesen, tragikusan fiatalon itt hagyott minket Amy Winehouse. Természetesen rá is emlékezünk majd a következő órában a Back to Black-kel.
4: Ez a Night Shift a Best

Veszteszem a legjobb zenék, nyilván a kezdés időponttól függ, de pontosan egy hét múlva ilyenkor még lehet, hogy Szil bőven énekelni fog a teltházas MVM Domban. Vagy már vége van ilyenkorra a koncertnek, és akkor az ember valószínűleg feltöltődve egy eszméletlen jó koncert élménnyel sétál hazafele. Kiss from a Rose, Szil érkezik itt a Veszten a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék, Sting 1993-as Shape of My Heart című dalára 10 évvel később valamiért nagyon rákattantak az angolok, mert hogy ugyanabban az évben a Sugar Babes és Craig David is feldolgozta ezt a dal, de amíg a Sugar Babes csak tényleg simán egy feldolgozást csinált, addig Craig David magát Stinget is meg tudta nyerni maga mellé, és így született meg a Shape of My Heartból a Rise and

Best FM a legjobb zenék, hogyha élne még akkor is csak 42 éves lenne. Hát belegondolni is borzasztó, hogy mennyi mindent nem történt meg ez alatt a 15 év alatt, amióta nincs, és mennyi mindent történhetett volna még mondjuk a következő 30-ban, mert hogy annyit biztos lett volna bennem. Jön Amy Winehouse és a Back to Black.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Anno békességben és szeretetben váltak el egymástól a Destiny's Child tagjai. Ugye biztos vagyok benne, hogy a ma születésnapját ünneplő Michelle Williamsre biztos, hogy rácsörök majd két egykori zenésztársa. Kelly Rowland is, és a most érkező Beyoncé is. Ő Sean Paul-lal és a Baby Boy-jal indítja az órát.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, hogy George Michaelnek vajon személyes érintettség miatt volt-e ennyire fontos a szabadság, mint téma, de a Vemmel is és szóló korszakában is született egy-egy dal Freedom címmel. Most jön a szóló Freedom George Michael-től itt a Best FM. Let's

Best of a legjobb zenék, Lauer Christian érkezik majd holnap. Igen, holnap péntek, tudom jól, hogy Christian pedig hétfőn szokott Classic House nyomni, de hát a péntek az a Night Shift Extra, amikor is a hat rezidensünk közül mindig valaki jön, és dupláz egyet. Christianra esett a választás, szóval holnap 6-tól Classic House-al indítjuk majd a péntek estét. Mondom mindezt azért, mert a mai csütörtök estének pedig ezennel vége, és a Night Shiftnek is vége. James Blunt és a 1973 jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. Wishing to left you. Without a dope beat. Step two.